0: Jono Potki Vanung, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áros.
1: Palesztina titkos történetei.

Az előző részben a sivatagban az égboltra emeltük a tekintetünket, és a sötétségben egy fényt kerestünk. Vajon hogyan lehetséges, hogy egy csillag egyszer csak leszálljon az égből, és évszázadokon keresztül tovább éljen egy szentély kövein? Most ennek a fénynek a nyomába, Palesztina szívébe, Betlehembe indulunk. Ezúttal azonban a csillagot nem az égbolton keressük, hanem egy szentély mélyén, egy kőlap fölött találjuk meg. Egy szimbólum megértéséhez először is ismernünk kell azt a földet, amely táplálta és életben tartotta. Jeruzsálem közvetlen közelében, olajfákkal borított dombok között emelkedik Betlehem, Palesztina ősi városa. A hely a keleti kereszténység, a palesztínai őshonos arab keresztény örökség, valamint az évszázadok óta tovább élő vallási hagyomány egyik legélőbb szimbóluma. A város központjában pedig található egy hely, amely köré mindez a történelem szerveződött, a születés temploma és az alatta található születés barlangja. A keresztény hagyomány már jóval a nagy templomok felépítése előtt úgy tartotta, hogy ez az alacsony mennyezetű barlang az a hely, ahol Jézus megszületett. Krisztus után 339-ben Konstantin császár idején építették fel az első nagy bazilikát a Szent Barlang fölött. Az épületet a 6. században Justinianus császár uralkodása alatt újjáépítették. Az UNESCO 2012-ben Jézus születési helye, a születés templomai Szarántok út néven felvette a helyszínt a világörökség listájára, és ezáltal védelem alá helyezte. Ez a bejegyzés egyben annak is bizonyítéka, hogy Palesztina milyen mély és jelentős örökséggel járult hozzá a világ civilizációinak történetéhez. Amikor belépünk a születés

templomának kapuján a történelem egymásra rakódott rétegeivel találkozunk. A 4. századból származó mozaikok nyomai, a 6. század monumentális kőoszlopai és a 12. századi keresztes királyság korából fennmaradt, szent ábrázolások egymás mellett őrződtek meg ebben az épületben. A keresztes hadjáratok idején a nyugatról érkező latin keresztények és az ezen a földön élő ősi keleti közösségek egyaránt jelent voltak etető alatt. A különböző keresztény hagyományok pedig mind ott hagyták nyomaikat ugyanabban az épületben. Az idő múlásával birodalmak emelkedtek és tűntek el, de ennek a helynek az emlékezete mindvégig fennmaradt. És amikor a templom alatt lefelé vezető keskeny lépcsőkönön indulunk, ennek az emlékezetnek a középpontjához érkezünk el. Amikor leérünk a születés barlangjába, alacsony mennyezet és különös, misztikus tamjén illat fogad bennünket. Ebben a helyiségben, amelyben lehajtott fejjel lépünk be, közvetlenül a születés oltár alatt, a márványpadló közepén egy 14 ágú ezüst csillag található. A csillag körül latin nyelven egy felirat olvasható, itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. A felirat alatt az 1717-es évszám látható. Ez arra az évre utal, amikor a katolikus ferencesek az ezüst csillagot a márványba helyezték. A csillag közepén egy kör alakú nyílás található. Az ide látogató zarándokok ezen a nyíláson keresztül benyújthatják kezüket, és közvetlenül megérinthetik azt a sziklát, amelyről a hagyomány úgy tartja, hogy Jézus születésének helye. A csillag körül pedig 15 ezüst lámpás ég megszakítás nélkül. Ezeket a lámpásokat a templom őrzésében résztvevő ősi keresztény felekezetek között osztották fel. 6 lámpás a görög ortodox közösségé, 5 az örmény apostoli egyházé, 4 pedig a katolikus latin közösségé. A csillag 14 ága nem véletlen. Történészek és kutatók ezt a számot a Szentírás két fontos elbeszélésével hozzá kapcsolatba. Elsőként Máté evangéliumának elején található nemzetségtábla kerül előtérbe. A szöveg szerint Ábrahámtól Dávid királyig 14 nemzedék telt el, Dávidtól a babiloni fogságig további 14, majd a fogságtól Jézusig ismét 14 nemzedék. A szám így a leszármazási sorozat teljességét és beteljesedését jelképezi. A 14-es szám egyik későbbi szimbolikus értelmezése pedig a kapcsolatot teremt a jeruzsálemi Via Dolorosa, vagyis a fájdalmak útjának 14 állomásával. Így a csillag szimbolikusan ugyanazon szám segítségével kapcsolja össze a betlehemi születést a jeruzsálemi szenvedés útjával. A vallási hagyományban Betlehem csillagaként vagy kelet csillagaként ismert fényről úgy tartják, hogy az vezette a keletre érkező bölcsöket. Ez a történet azonban a csillagászat történészeinek figyelmét is felkeltette. A tudósok több lehetséges égi jelenséget is vizsgáltak, amelyek a történet hátterében állhattak. Egy üstökös megjelenését a Jupiter és a Saturnus bolygók együttállását, vagy akár egy fényes szupernova robbanást. Ennek az ezüst csillagnak a története azonban nem csupán a hitről és a csillagászatról szól. A 19. században ugyanis a nemzetközi diplomácia egyik központi kérdésévé vált. 1847-ben az ezüst csillagot eltávolították a barlangból, majd eltűnt. Az esemény tovább mélyítette a keresztény felekezetek közötti konfliktust. A szent helyek ellenőrzéséért és végnökségért versengő Franciaország és Oroszország komoly diplomáciai nyomást gyakorolt az Oszmán Birodalomra. A csillag eltűnése tovább éleszte a vitát, fokozta a Franciaország és Oroszország közötti rivalizálást, és növelte az Oszmán Birodalomra nehezedő nyomást. Ezek a feszültségek jelentős szerepet játszottak abban a folyamatban, amely az 1853-ban kezdődő krími háborúhoz vezetett. Az oszmán kormány a válság megoldása és a térségben fennálló egyensúly megőrzése érdekében 1853-ban új ezüst csillag elkészítéséről gondoskodott. Első Abdulmecid szultán utasítására az új csillagot a barlangba vitték és a helyére helyezték. Ez az a csillag, amelyet ma is a születés barlangjában őriznek. Mindez megmutatja, hogy egy szimbólum nem csupán vallási jelkép lehet. A diplomáciával, a politikával és a palesztin földeken kialakult történelmi erőviszonyokkal is közvetlen kapcsolatban állhat.

Ma, amikor Betlehembe látogatunk, a görög ortodox, az örmény és a katolikus hagyomány mellett, azt is láthatjuk, hogy ezen a földön élő őshonos palesztin keresztény közösségek továbbra is életben tartják ezt az ősi örökséget. Különböző nyelveken elhangzó imák és szertartások visszhangoznak, továbbra is ugyanannak a ballannak a kövein. Betlehem csillaga körül évszázadok hite, diplomáciája, az oszmán örökség, az UNESCO védelme és Palesztina mély történelmi emlékezete találkozik egymással. A következő részben Betlehem földalatti ezüst csillagától, Jeruzsálem égboltja felé emelkedünk az aranykupolákhoz. A sziklamecset, vagyis a kubat a szakrai építészeti elrendezéséről, arányairól és akusztikai sajátosságairól fogunk beszélni. Palesztina titkos történetei.

Motorik sport történet egyik legkiváló palokjáról, Mehmet Oktavról, az 1948-as London olimpia aranyérmes birkozóról fogunk beszélni. 1917-ben az Oszmán Birodalom utolsó éveiben született, Isztambul egyik forgalmas negyedében. Mehmet fiatalon labdarúgással kezdte a sport pályafutását. Miközben 1942-ben kergette a labdát a Kasımpaşa sportklubnál, éles olyan fordulatot vett a pályafutása, a birkozás iránt érdeklődött, akkor a Kasımpaşa sportklub eredményes birkozókat nevelt ki, többek között Gazenfer Bilgit, Mersinli Ahmet Kireccsit és a többi. Mehmet Oktav is állt helyet, és a rövid idő alatt nagy hírnevet szerzett. A birkozás Türkiye-ben nem csupán exporták. Több mint küzdelem, ez becsület, ez erő, amelyek évszázadok óta harcoló, futó és lovakló nemzet DNS-ében rejlik. Mehmet Oktav volt az egyik olyan ember, aki ezt az ősi hagyományt képviselte egy modern olimpiai versenyen. 1948-ban a világ még mindig a második világháború sebeit nyalogta. Az 1940-es és 1944-es olimpiákat a háború miatt nem tudták megrendezni. Az olimpiai játékok újraindult Londonban, ez nem csak sport szempontjából, hanem a nemzetközi helyiség szempontjából is nagy jelentőséggel bírt. Türkiye 58 sportolóval vett részt ezen az olimpián. A török birkozó válogatott indult útnak London felé. Az Empress Hall-ban rendezték meg a mérkőzéseket. A brit sajtó, a félelmetes törökök és a fekete hajú erőistenek tímmel foglalkozott a török sportolók sikerével. Akkoriban megmondás járt szájról szájra Londonban, egy töröknél csak két török erősebb. Mehmet Oktav a görög-római stílus 62 kg-os súlycsoportjában indult a versenyen. A kötött fogás birkozás olyan birkozás stílus, amelyben tilos az ellenfél láb alatti támadása és kizárólag derék fölötti technikákat alkalmaznak, és e stílusban a fegyelem és a technika kiemelt jelentőséggel bír. Mehmet Oktav, aki mérkőzés nélkül jutott tovább az első fordulóból, sorban erős ellenfelekkel találkozott különböző országokból. Pont fölönnyel győzte le a finn Taloselát, pontozásul az egyiptomi Kandilt és az osztrák Weidnert, de a bajnokság szempontjából a legkritikusabb és legemlékezetesebb összecsapás a svéd Olle Andenberg elleni döntő volt. A két birkozó összemérte erejét, és Mehmet Oktav 2:48 alatt tussal legyőzte ellenfelét, és felbonták a török zászlót. A török nemzeti himnusz visszhangzott London történelmi jelentőségű csarnokában. Türkiye ezen az olimpián összesen 6 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a birkozásban, és az éremtáblázat összesített rangsorában a 7. helyen végzett.

Mehmet Oktav a görög római stílus 62 kg súlycsoportjának bajnokaként járult hozzá ehhez a sikerhez. De ebben a történetben nem csak az éremről kell beszélni, hanem Mehmet Oktav személyiségéről is. Mielőtt Londonba indult, ezt mondta a családjának. Ha fiunk születik, az Zafer, magyarul Gőzelem legyen a neve. Ez a mondat, mintha összefoglalná gondolkodásmódját és a birkózáshoz való hozzáállását. Olyan sportoló volt, aki nem csak a bajnoki témért, hanem a hazaért lépett szönyegre. És valóban az út végén eljött a bajnoki tém. Mehmet Oktav az olimpiai győzelem után sem hagyta abba a birkózást. 1953-ig folytatta az aktív sportolói pályafutását. Ez idő alatt 13 alkalommal öltötte magára a válogatott mezét. Azok mindegyike egy külön küzdelmet és élményt jelentett. Aztán kezdte edzői pályafutását. Mehmet Oktav úgy döntött, hogy nem hagyja el a pályát. Attól kezdve tudását és tapasztalatát átadja a fiatal generációnak. Hosszú éveken át a török birkozó válogatottnál és sportkluboknál dolgozott edzőként. Mintegy 17 éven át szolgálta a török birkozást. Számos sportoló bajnok lett az ő útmutatásának köszönhetően. Fia Attila Oktav is érdeklődött a birkozás iránt, és elnyerte a katonai világbajnoki témet. Ék az Oktavi két generáción át nyomot hagytak a török birkozás történetében. Mehmet Oktav 1996-ban halt meg, de emléke örökké bennünk él. A török birkozó válogatott nagysikert ért el az 1948-as londoni olimpián, és a világ érdeklődésének középpontjába került. És a sikerben nagy része van Mehmet Oktavnak, aki a technikát és az akaratot jelképezi a kötött fogású birkozásban. Isztambul utcain foszízva kezdte a pályafutását, nagy sikert ért el és olimpiai bajnok lett. Tisztelettel és hálával adózunk Mehmet Oktav emléke előtt. Kedves hallgatóink, elértük a mai részünk végét, továbbra is a török sporttörténet felejtetetlen alakjairól fogunk beszélni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jó napot kívánunk! Világhírű török sportolók.